0: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah, blah, blah.
1: Hírek, hírek, hírek. Sportet verpustálni. Hírek. Diés, hírek. Sika. Hírek, hírek, hírek. Diska, poskoltják. Hírek, hírek, hírek. Irio, Volkswagen, hírek. Trita, Stel, Adrenalin. Skalcsán, szinja rockstar.
2: Volkswagen.
1: Ahopa Prizrán, Paki Automobile, de Porsche Pristina.
3: Hey, qui è Csomban.
4: Una Epcos IBSI. Me Epco, come internet, kudom bo që shkoj. Pander prere, pasu priza, s'ko luj. Paco që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Paco Infinite, Paco fi pa limit.
5: Infinite, zgjedh Pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volkslir.